0: kinek szene támogva, hogy bármilyen máta szerített hinkat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lesz, én a húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szünet támogatja, bármikor már teszélít a kénfak. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom beszélén a húzá, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.